Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 10-e, hétfő, Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően a szeretek a török világból és az Anatóliai elsők legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra friss híreink, videók és podcastjaink érdekében.

ír összefoglalón következik. Szadega Molillarijani, Irán célszerűségi tanácsának vezetője kijelentette, Teherán semmilyen körülmények között nem fog lemondani a hormuzi szoros feletti ellenőrzésről. Hozzátette, a stratégiai víziút feletti szuverenitást Irán illeti meg, valamint a szoros nem fog visszatérni a korábbi állapotába. A bangladesi külföldiek jóléti minisztériuma közölte, legalább 16 bangladesi vendégmunkás halt meg vasárnap egy riádi kanapégyárban kitört tűzben. A béketanács képviselője, Nikolaj Mladenov elmondta, az USA által támogatott gázai terv továbbra is az egyetlen előrevezető út annak ellenére, hogy Benjamin Netanyahu elutasította azt. Hozzátette, továbbra is zajlanak a tárgyalások, illetve reméli, hogy pozitív eredményre jutnak. A terv szerint a Hamasznak át kell adni a fegyvereket egy palesztin kormányzó testületnek, Izraelnek pedig meg kell kezdeni a kivonulást Gázából. A szíriai külügyminiszter közölte, Damaszkusz és Moszkva 18 hónapos tárgyalások után megállapodott Oroszország jelenlétének átszervezéséről a Khmeimim és Tartus bázisokon. Szíria átveszi az irányítást a polgári létesítmények felett, míg a katonai helyszíneket közös kiképző és minősítő központokkal alakítják át. A minisztérium hozzátette, ez átment 3 hónapon belül befejeződik. California, Colorado, Kentucky és New Jersey államügyészei azzal vádolják a Metát, hogy szándékosan függőséget okoz az Instagram és a Facebook a gyermekek számára. Egy szövetségi tárgyalás szerdán kezdődik az esküdtszék kiválasztásával Oaklandben, a nyitóbeszédek várhatóan augusztus 18-án hangzanak el. Az államok korlátozásokat és akár 1,4 millió dolláros büntetéseket is kérnek a platformok kiskorúak elleni működésére vonatkozóan. A jemeni hadsereg közleménye szerint a Huszik Al-Muha városát és kikötőjét ért rakéta és drón támadásaiban 4 katona és 3 civil életét vesztette, valamint közel 30 ember, többségében civilek megsebesültek. A hadsereg szóvívője Majid An-Nuzaili ezredes közölte, a Huszik augusztus 9-én rakétákkal és drónokkal támadták meg az Al-Muha városát és kikötőjét. Továbbá elmondta, a támadások során civil lakóterületek, infrastruktúra, villamosenergiatermelő létesítmények, illetve a város egyes polgári pontjai, valamint katonai állások is célponttá váltak. A támadást az emberiesség nemzetközi jogának nyilvánvaló megsértéseként minősítve, An-Nuzaili közölte, 4 katona és 3 civil vesztette életét, valamint 30 ember, többségükben civil, megsebesült. Az indiai északkeleti részén található Assam államában a heves esőzések által okozott áradások halálos áldozatainak száma elérte a 100-at. A Assam állami katasztrófa védelmi hivatalának, a SDMA közleménye szerint az államban az elmúlt 24 órában további 2 ember vesztette életét. Így az árvíz következtében elhunytak száma az államban 100-ra emelkedett. Legalább 12 ember meghalt, és 8 személy továbbra is eltűntként tartnak számon a Fülöp-szigeteken az áradások és földcsuszamlások miatt, amelyeket a délnyugati monszun és a Kuzsira és Dolfin trópusi ciklonok együttes hatása váltott ki. A Polgári Védelmi Hivatal helyettes titkára Lawrence Mina szerint további 11 ember megsérült. Hozzátette, a bejelentett halálokok között szerepeltek a földcsuszamlások, hőomlások, kidőlt fák, áramütés és hulladás. A GMA News Online szerint megközelítőleg 586 ezer embert érintettek 9 légióban és 33 tartományban az árvizek és áradások. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a Szeletek a török világban legújabb epizódja következik.

Szeretek a török világban mai epizódjában a Krím megtörhetetlen akaratáról, Mustafa Abdul-Jamil Körümoğlu-ról lesz szó. A témával kapcsolatban Dr. Jamil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőinek értékelését hallják. Vannak olyan életek, amelyek egy egész nemzet sorsával fornak össze. Mustafa Abdul-Jamil Körümoğlu, közismert nevén Mustafa Jamil

Szóló élete maga a krimi tatárok elmúlt 80 évének szenvedésének és ellenállásának története. Nehéz lenne beszélni az 1944-es számüzetés fájdalmáról, a szülőföldre való visszatérés küzdelmének legendájáról, vagy a jelenleg is megszállás alatt álló krimben zajló fennmaradásért folytatott harcról anélkül, hogy megemlítenénk a nevét. Jamila Ulu 1943. november 13-án született, a Krím Szudak térségéhez tartozó Ajszeresz faluban. Alig 6 hónapos csecsemő volt, amikor 1944. május 18-án éjjel Sztálin parancsára teljes krími tatár-török népességgel együtt marhavagonokba zsúfolták és Üzbegisztánba deportálták. Azon az éjszakán mintegy 200 ezer embert szakítottak el szülőföldjétől, akiknek csak nem a fele útközben, illetve a számüzetés első éveiben éhezés, betegségek és nyomor következtében életét vesztette. Jamila Ulu ebben a hatalmas tragédiában nőtt fel. A számüzetés azonban nem törte meg, éppen ellenkezőleg. Megtanította arra az ügyre, amelynek egész életét szentelte, hogy visszatérjen a szülőföldjére, a Krímre és a világ előtt hallassa népének jogaiért küzdő hangját. Fiatalon csatlakozott a krími tatár nemzeti mozgalomhoz, és nem kellett sokáig várnia, hogy kivívja a szovjet rendszer haragját. Azért, mert beszélt a deportálás valóságáról, kutatta népének történelmét, és védelmezte jogait, eltávolították az egyetemről. Többször letartóztatták, és életének csak nem 15 évét szovjet börtönökben és munkatáborokban töltötte. Nevét az egész világ 1975-ben ismerte meg, amikor 303 napon át tartó éhségsztrájkba kezdett. A kényszertáplálással életben tartott ellenállása az emberiség történetének egyik leghosszabb éhségsztrájkjaként vált ismerté, és többek között a Nobel-díjas tudós Andrej Szaharov figyelmét is felkeltve, a világ közvéleményének figyelmét a krími tatár ügyre irányította. Jamila Ulu küzdelmének egyik legfontosabb jellemzője, hogy a legsúlyosabb elnyomással szemben sem folyamodott erőszakhoz. Mindig arra ösztönözte népét, hogy törvényes keretek között békés, ugyanakkor határozott ellenállással küzdjön a jogaiért. Elvi alapokon nyugvó magatartásával a krími tatár mozgalmat olyan jogvédő küzdelemmé formálta, amely kivívta a világ tiszteletét. A Szovjetunió felbomlása idején 1989-ben Jamila Ulu visszatért szülőföldjére, a Krímbe, és több százezer honfitársa hazatérésének élére állt. Az 1991-ben összehívott második kurultáj során megválasztották a krími tatár nemzeti meccslisz elnökévé, és ezt a tisztséget 2013-ig töltötte be. Vezetés alatt a krími tatár törökök a számüzetés hamvaiból újjászülettek, falvak épültek, iskolák nyíltak, újra életre kelt az anyanyelvi oktatás és a nemzeti kultúra. Az ukrán parlamentben 1998 óta képviselőként tevékenykedő Jamila Ulu továbbra is nemzetközi fórumokon hallatta népének hangját. Nobel békedíjra jelölték és számos nemzetközi kitüntetésben részesült. A történelem azonban ismét próbára tette küzdő erejét. Miután Oroszország 2014-ben jogellenesen annektálta a Krímet, Jamila Ulu olyan hazájától elszakított emberré vált, akit kitiltottak a szülőföldjéről. A 80-as éveiben járó idős harcos ma Kijevbe folytatja küzdelmét, és minden lehetséges fórumon kiáll a megszállt Krímben elnyomásnak, letartóztatásnak és asszimilációnak kitett honfitársai jogaiért. A nemzetközi közvéleményben az utóbbi időben felmerülő, terület a békért típusú formulákkal szembeni határozott fellépése személyiségének lényegét foglalja össze. A haza egyetlen négyzetméterre sem lehet alkutártja. Jamila Ulu gondolkodásának középpontjában három pillér áll. A haza, a nemzeti identitás és a törvényes ellenállás. Meggyőződése szerint egy nemzetet el lehet szakítani a szülőföldjétől, azonban a haza szeretetétől nem. Ami megőrzi nyelvét, vallását és kultúráját, addig semmilyen számüzetés és semmilyen megszállás nem törölheti el azt a történelmi színpadjáról. Az, hogy a krími tatár törökök fél évszázados számüzetés után visszatérhettek ősi hazájukba, ennek a hitnek a legkézzelfoghatóbb bizonyítéka. Jamila Ulu emellett mély szeretetet táplál Türkiye és az egész török virág iránt. Türkiyét a krími tatár törökök legfontosabb támaszának tekinti. Ankara következetes álláspontját, amely nem ismeri el a Krím annektálását, valamint honfitársaink iránt tanúsított támogatását minden alkalommal hálával említi. A török világ egységét egyúttal a krími ügy biztosítékának is tekinti. A török nemzet történelmének minden korszakában olyan fiakat nevelt, akik nem hajtottak fejt az elnyomás előtt. Mustafa Abdülcemil Krimoğlu, ennek a történelmi sorozatnak egyik ma is élő lánceme. Csecsemőként száműzték, fiatalságát börtönökben töltött.

egész életét a hazaügyének szentelte, és még ma is fáradhatatlanul küzd. A krími tatártörökök nem véletlenül nevezik őt a nemzeti vezetőnek, hiszen ő egyszerre építője és jelképe egy nemzet hamvaiból való újjászületésnek. Ma a krím ismét fogságban van. Krümoğlu élete azonban arra tanít bennünket, hogy a fogság mulandó, a hazaszeretet pedig örök. Az egykor számüzetést elszenvedő nemzedék képes volt visszatérni hazájába, akkor a mai megszállásnak is véget kell érnie. A mi feladatunk, hogy hallassuk hangunkat, azokkal a honfitársainkkal együtt, akik Krümoğlu által kijelölt úton járnak, és hogy a krím ügyet élőn tartsuk nemzeti emlékezetünkben. A Zöldsziget szabad reggele minden bizonyal el fog jönni, és annak hajnalán aranybetűkkel emlékeznek majd Mustafa Abdul-Jamil Krümoğlu nemes küzdelmére, aki egész életét ennek a napnak szentelte. Kedves hallgatóink, Dr. Jamil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten ismét egy kiemelkedő török személyiséggel jelentkezünk. Tartsanak velünk!

Minden ilo sületik nö iş mekal. Talan uzember kivitel ez alol. Nitezik e hal hatatlan şak. Egeş tudoşok eş futuriştak, vagiş yövö kutatok egre többet dolgoznak otiman. Biyologuşok felfedestik, uygha utaplalik meynişigit felire çökkentik, iş namadnak karoş ilelmisert o keşirleti egereknek, nekmen sazılik kal növelhetik ile tartamukat. Termise teşen minnem ilünk ellen örzöt körülmiyek közöt. Laboratoriumban de o heyeş tablal kozoaş fontoş o zemberi ilet mekosap bitaşa sempontia bol. Ayövö kutatok iş ahosu ilete tiş hal hatatlan şagot kutatyak. Ayövö kutatok serint azorvoş tudomayn iş teknologiya feylör deşine közön hetüen hamaroşan viget betünk obetekşigeknek Aşı şorban oraknak iş immun renseri betekşi geknek iş ezel ozenberi ilet mekosap bodik. Vannak akik felti telezik huy gözember balo yaban hal hatatlan ami diyene şünk ben van kodolva. İş azuy teknoloji akşigit şigivel ozember örükki ilhet. Ennekoz elmiletnek ozegi kifşelöye ohireş astrofizikuş Stephen Hawking. Mik ha ezeka mekközelitişek irrasyonala nişnak tünnek iş şokan hisik hoy leçigeş o hal hatatlan şag. De eza gondolat vayon napiyeng teknikayı feylo dişine követ kestiven alakult ki. Mi ota kereşi ozember o hal hatatlan şagot? O hal hatatlan şag kereşi işe ozindiyayı, kinayı, yapan, şkandinav, görök iş török mitologiya gekori timaya. Egeş sivilizasyok azot seyam mi yiru sarmazo italtol, maşok növin yektöl, viistöl, allatoktol remiltik o hal hatatlan şag titkat. Töbezer iveş legendak solnak arrol, hoy gözemberek mektalaltak de uyra elvestettik esta titkot. Aşumir legendak höşe gılgameş ezerek erofesiti şakereşte ozember halhatatlanna tivö ilet füvit agyogitaş görök iştene asklepios medusa virit hasnata o halal megalitaşara. O Makedon nak Şandor ozilet vizit kereşte. Lokman orvoş o növinyek nelvi tanultamek hoyk mekserezze o hal hatatlan şak titkat. O Gilgameş epos hal hatatlan şak bak ilet füve legendaya o zanatolyayı Lokman orvoş legendayara haşonlid. Nem tut yuk bistoşra hoyk Lokman baloban ilt e. Bak legendayı alak. Ezekena földeken, ivezedeken ad számos filozofus, tudós és bölcs ilt. Ha nem is mindegyik, de sokuk neve, lakhelye és kora írott szövegekben maradt fenn. A bölcs Lokman orvos nevével sehol nem találkozunk. Egyesek szerint o híres orvos, Alkmaion volt Lokman orvos. Ez azonban nem több, mint feltételezés. Egeş orvos történeti szakértők o hasonló életút és egeş párhuzamok miatt Asklepiosszal, Hippokratisszal és Galénosszal állítják párhuzamba Lokmant. Mások azok orból fennmaradt elbeszélések alapján próbálják Kilvítit meghatározni. Lokman orvos nevét nem csak Anatóliában, hanem Iránban, Azerbajdzsánban, Türkmenisztánik és Üzbekisztánik is említik. A türk világ nagy orvos tudósát, Ibn Sina-t, korának Lokmanjának is említik. Akkoriban úgy lehetett valaki jó orvos és gyógyszerész, hogy megtanulta a gyógyszerként használt növényeket, o generációkon átadott tudáshoz újakat adva. Ebben az időből származnak a népi orvoslás és fitoterápia gyökerei is. A gyök növényekből forrázással, főzéssel,
Prişeli şel sari taşyal ola yok ki bona şaval ki zitettek orvo şagot. O fel hasnalt mod serhes haşonluan fontoş vold hoyt meyik növin yerrist hasnaltak. O betek şeyik töl függüen a gök növin gökerit, levelit, magyat, viragyat ve gümölçit alkalmaztak. Lokman orvoş nagyon yol işmerte iş alkalmazda mint ezeket. Uhiye dönem silint Lokman Orboş irtette az özteş fa virag iş fü nelvid. Anövin yek el arultak neki titkayikat iş ö iki zitette az orboş şagot iş o betek şigekre. Bar Anatolia minden şarkaban işmerik legin kap migiş anadı Adana iş Çukurova vaya magayinak Lokman Orboşt. O zelbesiyle şekserin Lokman Orvoş siltiben hossaban beyarta Anatoliyat iş mektanulta anövinyek titkayit. Amikor Çukurovaba irkezet ahol minden file növin mekterem uyk döntöd hoyk it telepsikle iş misis varoşban telepedetle. Elkes de kezelni o betegeket amik şenkinden marat betek. Ekor o zemberek ast kirtik Lokman Orvoş tol hoyk talay yemek o hal hatatlan şak kulçyad. Lokman işmit utraket beyarta Çukurova aldot şikşagayit işa toros hekşik küt ködöş çuçayit. Ekser elot lutf ekfa arnikaban iş almaban ek hangot hallot. İn vagyoka fü amit kereşel in vagyoko halal Orvoş şaga. Ettön az emberek iş alla tokiş meksabadulnak o halal tol. Rökton odament a fühöz mektanulta hogyan kell ovros şagot kisíteni belőle felírta

Amíbe és a füvet magához véve hazatért. Szőlővárosához közeledve a Mrs. Haydon kelt át, mikor talán szél támadt, talán egy láthatatlan kéz ragadta meg, nem tudni, de könyvecskéje a halhatatlanság fűvével együtt a folyóba esett, és a halál ismét ellenszer nélkül maradt. Ez a folyó a csukorovának életet adó Ceyhan, a Mrs. Hidat pedig, ahol ekkor Lokman orvos átkelt, ma a halhatatlanság hitjának nevezik. A 7000 éves történelemmel bíró Mrs. Antikváros kereskedelmi utak Metszis pontjában fekszik. Így a római korban fontos település volt. Lokman orvos története miatt a halhatatlanság városának nevezett város, a hetitek, aszírok, rómaiak, bizánciak, szelcsukok és oszmánok nyomait is hordozza. Napjainkban a gyógyszer alapanyagok fontos részét a növények adják. Annak ellenére, hogy vannak szintetikus gyógyszerek, világszerte sokan választják a növényi orvosságokat. Az ősi korokra visszanyúló növényi orvoslást Anatóliában is ősidők óta alkalmazzák. Lokman orvos legendája is ebből az ősi tudásból táplálkozik, és találja meg helyét a népi orvoslásban. Századok óta említik nevét az egészség témájában, számos történet szól róla. Celaleddin Rumi-tól Yunus Emre'ig és népdalokban is felbukkan Lokman orvos. Talán valóság, talán legenda, de emberek tízezreyi merítenek belőle reményt és várnak segítséget. Az anatóliai népi orvoslás legrégibb szereplőjéről, Lokman orvosról beszéltünk ma. A Törökország hangja rádiója magyar nyelvadásában a Neszihan Dérmen Cioğlu által készített anatóliai elsők műsorát hallgatták. Minden jót kívánunk!

Kedves hallgatóink, a nap legfontosabb híreivel zárjuk műsorunkat. Irán közölte, megtartja az ellenőrzést a hormuzi szoros felett, a Meta ellen pedig új amerikai bírósági eljárás indulhat a gyermekeknél okozott függősége miatt. Szaúd-Arábiában pedig egy kanapégyárban kitört tűzben 16 bangladesi vendégmunkás halt meg. A béketanács egyik képviselője, Nikolaj Mladenov elmondta, a gázai terv az egyetlen járható út. Szíria pedig megállapodás született Oroszországgal a katonai bázisok kiépítéséről. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Holnap ugyanekkor ismét találkozunk. Szép napot kívánunk!